Gondoltak már arra, vajon egyetlen csepp víz hányszor írhatja át egy civilizáció sorsát? Vagy a víz folyása csupán a szárazság leküzdését szolgálja? Vagy talán egy nép igazságérzetét, emlékezetét és jövőjét is tovább hordozhatja? Ma tekintetünket a köveken és városfalakon túlra irányítjuk, és Palesztina évezredek óta folyamatosan áramló, láthatatlan, mégis létfontosságú ütőreinek nyomába eredünk. Fedezzük fel együtt, miként válhatott az égből hulló egyetlen esőcsepp az ókori sivatag peremén fekvő városokban mérnöki csodává és egyedülálló társadalmi rend alapjává. Ha meg akarunk érteni egy várost vagy egy földrajzi térséget, először azt kell megvizsgálnunk, milyen kapcsolatot alakított ki a vízzel. A földközi tenger és a sivatagi éghajlat találkozásánál fekvő Palesztina számára a víz soha nem volt könnyen hozzáférhető természeti áldás. Az esős évszakok rövidek, a nyarak szárazak, a természetes vízforrások pedig rendkívül korlátozottak voltak. Az itt élő emberek azonban nem a természettel való harcot választották, hanem megtanulták értelmezni annak ritmusát. Az esőt nem csupán átmeneti áldásként tekintették, hanem olyan közös kincsként, amelyet össze kell gyűjteni, el kellett vezetni, és amelynek minden egyes cseppjét igazságosan kellett megosztani. Palesztina víztörténete tehát az ember és a természet nyelvén folytatott türelmes párbeszéddel

kezdődik. Jeruzsálemtől közvetlenül délre, Betlehem közelében. Zöldellővölgyek között hatalmas kőből épült víztározók tárolnak elénk. Ezeket a ma Salamon medencéiként ismert három hatalmas szabadtéri víztározót első pillantásra csupán emberkéz alkotta tavaknak gondolhatnánk. Valójában azonban az ókori világ egyik leglenyűgözőbb vízgyűjtő és vízelosztó rendszerének központjában járunk. Bár nevük a Salamon királyhoz kapcsolódó hagyományra utal, a régészeti bizonyítékok szerint a medencék a II. Templom korában épültek, majd a római, bizánci, iszlám és oszmán korszakokban továbbfejlesztették őket, és évszázadokon keresztül használatban maradtak. A három egymás fölött elhelyezkedő medence összegyűjtötte a környező források vizét és a téli esőzéseket, valamint több millió köbméter vizet tudott tárolni. Azonban hogyan jutott el ez a hatalmas víztömeg a magaslatokra épült Jeruzsálembe? Itt mutatkozik meg a római, bizánci és iszlám korszakokban továbbfejlesztett mérnöki tudás. A vizet, a gravitáció erejét, a lejtési viszonyokat, illetve a rendkívüli mérnöki pontosságot kihasználva a magas vízvezeték és az alacsony vízvezeték néven ismert csatornarendszereken keresztül kilométereken át vezették. A hegyeket alagutakkal fúrták át, a völgyeket vízvezető hidakkal szelték át, a víz pedig eljutott a jeruzsálemi ciszternákhoz, szökőkutakhoz és a szent helyek vízellátó rendszereihez. Minden egyes kőből kialakított vízvezető csatorna nem csupán vizet szállított, hanem a szárassággal küzdő város életben maradásának reményét is. A római mérnöki örökség nyomait követve azt is látjuk, hogyan őrizték meg és fejlesztették tovább ezeket a rendszereket évszázadokon keresztül. Szulejmán szultán uralkodása idején, amikor Jeruzsálem városfalait újjáépítették, a vízvezetékeket is átfogóan felújították, és a város különböző részein új szökőkutakat létesítettek. A Jeruzsálem utcáin ma is látható számos történelmi szökőkút, ennek a nagy építkezési korszaknak néma tanúja. A Kelet-Mediterrániumban a vízmérnökség nem csupán technikai teljesítmény volt. Egy civilizáció szervező képességét, előrelátását és az általa irányított emberek iránt tanúsított megbecsülését is tükrözte. A föld alatt húzódó hatalmas ciszternák, az esővizet összegyűjtő rendszerek és az utcák alatt futó csatornahálózatok segítségével Jeruzsálem még a legnehezebb ostromok és aszályos időszakok idején is fent tudta tartani életét. Jeruzsálemből Ciszjordánia déli része felé, az olajfák és a kőből épült teraszok között megbúvó, különleges faluba vezet utunk, Battir. Első pillantást akár egy átlagos palesztin falunak is tűnhet. Valójában azonban az UNESCO által világörökségként egyben veszélyeztetett, világörökségként védett, élő kulturális örökségről van szó. Mi teszi Battirt ennyire különlegessé? Nem csupán a római korból fennmaradt vízcsatornák, nem is a több ezer éves kőteraszok. A valódi válasz az itt évszázadokon át fennmaradt vízmegosztási hagyományban rejlik. Battirban a víz nem egyszerűen közös használt erőforrás. A víz itt igazságosan beosztott idő. A hagyományos falusi rendszerben a víz használatát 8 napos ciklusokra osztották. Minden család pontosan meghatározott napon és időpontban öntözhette a földjét, és ezt a rendet évszázadokon keresztül nagy pontossággal betartották. Hogyan mérték az időt azokban a korszakokban, amikor még nem léteztek elektromos órák és vízórák? A falubeliek az úgynevezett Al-Mamad hagyományos mérőrendszerek segítségével egyszerre követték a víz áramlását és a napállását, és ezek alapján határozták meg minden család vízhez való jogát. Itt senki sem nyúl a másik ember részéhez. Amikor éjfélkor elérkezik a vízhasználat váltásának ideje, és az egyik falubeli átadja a víztabályozását a másiknak, nem csupán a vizet adja át, hanem a szomszédok között évszázadok alatt kialakult bizalmat is. Az UNESCO által védett örökség tehát nem csupán a kőteraszokból, vagy az ősi vízcsatornákból áll. Amit valójában megőriznek, az annak az élő emlékezete, hogy az emberiség miként képes egy korlátozott erőforrást konfliktus nélkül, kapzsiság nélkül és igazságosan megosztani.
Sajnos azonban Palesztina ősi víztörténete ma már nem mesélhető el csupán a múlt elegáns mérnöki megoldásain keresztül. A víz ezen a vidéken ma már nem pusztán természeti erőforrás. Egyben hosszú évek óta a politikai és humanitárius vidák egyik központi kérdésévé is vált. Nemzetközi szervezetek jelentései szerint, különösen Cisjordániában, és a gázai övezetben jelentős humanitárius problémát jelent a tiszta vízhez való hozzáférés. A vízinfrastruktúra károsodása, a kutak feletti ellenőrzés, valamint a vízforrásokhoz való hozzáférés nehézségei közvetlenül befolyásolják palesztinok millióinak mindennapi életét. Ezért Palesztinában a vízkérdés nem csupán környezetvédelmi vagy technikai probléma. Továbbra is olyan alapvető kérdés, amely közvetlenül meghatározza az emberi életet, az egészséget és a mindennapi élet körülményeit. Talán éppen ezért Palesztinában a víz története még ma is íródik. Napjainkban a világ súlyos vízválsággal néz szembe. Változik az éghajlat, kiszáradnak a folyók, csökkennek a felszín alatti vízkészletek, és egyre nő a politikai feszültség a vízforrások körül. A modern világ fejlettebb technológiákban és egyre mélyebb kutakban keresi a megoldást. Talán a válasz egy kis patiri vízcsatorna mellett rejtőzik. Abban a közös emlékezetben, amelyet a földjéket egymás után, igazságosan, öntöző emberek évszázadokon át megőriztek. Mert a víz csak akkor hoz valódi áldást, ha igazságosan osztják meg. Talán a víz nem csupán a földet tápláló erőforrás. Egy társadalom lelkiismeretét, igazságérzetét és emlékezetét is magával hordozza. Ma együtt végigjártuk Palesztina vízi útjait. Tanúi voltunk a Salamon medencé csendes monumentalitásának. Meghallgattuk a római vízvezetékeken áthaladó víz halk suttogását. Matírban láthattuk, hogyan képes egyetlen csepp víz nem csupán a földet, hanem az időt, az igazságot és az emberi kapcsolatokat is formálni. Azonban vajon mikor és hogyan kezdte el az ember először értelmezni az időt? A következő részben ezért felemeljük tekintetünket a földről, és a vízcsatornákról az ég felé tekintünk. Ellátogatunk a napórák világába, amelyek megfejtették az árnyékok nyelvét, az ősi naptárakhoz, amelyek meghatározták az évszakok ritmusát, valamint azoknak az első csillagászoknak a világába, akik a csillagokat figyelve számították ki az idő múlását. Palesztina titkos történetei.

világhírű török sportolók. Ma a török sport egyik élő legendájának, a kötött fogású birkózás világszerte elismert csillagának a történetéről esik szó. Rıza Kayaalp 1989. október 10-én született Yozgatban, és nagy büszkeséget szerzett Türkiye-nek. Rıza Kayaalp 2007-ben kezdte profi pályafutását, az Aksaray Egyetem testnevelés és sport főiskoláján végzett fiatal sportoló hamarosan felhívta magára a figyelmet. A 130 kg-os kötött fogású kategóriában birkózó Kayaalp nem csak erős sportoló, hanem rendkívüli mozgékonysággal és technikai tehetséggel is rendelkező atléta. Első jelentős nemzetközi sikerét a 2009-es mediterrán játékokon aratta, ahol aranyérmet nyert. Azonban igazán 2010-ben kezdett ragogni a csillaga. Az abban az évben elnyert első Európa-bajnoki téme csupán a kezdete volt egyedülálló sikersorozatnak. 2011 történelmi év volt Rıza Kayaalp számára. Az Isztambulban megrendezett birkózó világbajnokságon legyőzte a birkózás történetének egyik legnagyobb alakját, a kubai Mjain Lopezt, és ezzel megszerezte első világbajnoki témét. Lopez abban az időben már olimpiai

Aranyérmes legendás sportoló volt. A fiatal török birkozó azonban hazai pályán legyőzte ezt a hatalmas ellenfelet, és ezzel meglepte a birkozó világot. Ezzel a győzelemmel nagy rivalizálás vette kezdetét Kaja Alp és López között. A két sportoló 7 alkalommal mérkőzött meg egymással. Bár López az olimpiákon fölényben volt, 2 mérkőzésen kikapott Kaja Alptól, ez úgy vonult be a történelembe, mindössze 2 vereség, amelyet López szenvedett abban az időszakban, amikor olimpiai aranyérmeit szerezte. Kaja Alp összesen 5 világbajnoki címet nyert. 2015-ben Las Vegasban, 2017-ben Párizsban, 2019-ben Nur-Sultanban és 2022-ben Belgrádban. A 2022-es 5. világbajnoki témével ő lett az első török birkozó, aki ötször nyerte meg a világbajnokságot, és Türkiye legsikeresebb kötött fogású birkozójaként megdöntötte Hüseyin Akbaş rekordját. Rıza Kaya Alptol legnelüközöbb sikere az európai bajnokságokon elért fölénye. Kaya Alp, aki 2010-től 2023-ig összesen 12 európai bajnoki címet nyert, ezzel a teljesítménnyel beállította a legendás orosz birkozó Alexander Karelin 12 európai bajnoki címét. 2010-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is európai csúcsra jutott Kaya Alp, a török birkozás egyik legfényesebb csillagává vált. Ezzel a kiváló teljesítménnyel hírnevet szerzett magának a sportvilágban. Rıza Kaya Alp pályafutásában azonban van egy hiányosság az olimpiai aranyérem. Olimpiai útját 3 éremmel zárta a 2008-as Pekingi olimpián, sajnos nem nyert olimpiai aranyérmet. A 2012-es London olimpián bronzérmet nyert, a 2016-os Riói olimpián talán a legközelebb került a csúcshoz, a döntőben López-zel találkozott, és ezüst éremmel tért haza. A 2020-os Tokiói olimpián, amelyet 2021-ben rendeztek meg, legyőzte az irányi, amin Mirzazadeh-et megszerezte a 3. olimpiai érmét, egy újabb bronzot. A 2016-os Riói olimpián azt a megtiszteltett és megkapta, hogy ő vihette a török zászlót, és soha nem adta fel az olimpiai aranyérem megszerzéséről szóló álmát. A 2024-es év Rıza Kaya Alp pályafutásának egyik legnehezebb időszaka volt. Gondja volt a fülével, és gyógyszert szedett, a Párizsi olimpia előtt végzett vizsgálat során tiltott anyagot mutattak ki. A sportorvos felügyelete alatt szedett gyógyszer miatt ideiglenesen eltitották a versenyektől, így nem vehetett részt a 2024-es Párizsi olimpián. Ez az eset, amely árnyékot vetett a 24 éves tiszta sport pályafutására Kaya Alp számára pusztító hatással járt. Saját szavaival élve napokig nem tudott enni, még vizet sem tudott inni, de nem adta fel. Családja, edzői és egész Türkiye támogatásával megkezdte jogi harcát. A 2024. július 1-től számítva egy éves eltiltást a Nemzetközi Doping Ellenőrző Ügynökség szabta ki. Kaya Alp azonban a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság

Hoz fordult, ártatlanságának bizonyítására. 2025. október 28-án történelmi jelentőségű döntést hoztak nyilvánosságra. A Sportdöntőbíróság részben helyt adott Kajál fellebezésének. A bíróság megerősítette, hogy a tiltott anyag használata technikailag megtörtént, de megállapította, hogy az nem volt szándékos, és a sportolónak nem volt jelentős hibája, volt gondolatlansága. Ezért a 4 éves eltiltást a 18 hónapra csökkentették, az büntetés 2024. július 1-től 2025. december 31-ig volt érvényben. Másfél éven át nehéz időszakon mentem keresztül, mondta Kajál Pek november 5-i sajtótájékoztatón. 4 éves büntetést kaptam, de bebizonyítottam, hogy igazam volt. A KASZ elismerte, hogy nem volt szándékos, és 18 hónapra csökkentette a büntetésemet. Ez becsületbeli ügy volt számomra, a családom számára és az országom számára is. Orvosaink, ügyvédeink mindannyian reggeltől estig kereszt kérdéseknek voltunk kitéve. Hála Allahnak kiderült az igazság, mondta. Kajál, aki 2026. január 1-től újra versenyezhet, 35 évesen is remek formában van. Taha Akgül, a török birkozó szövetség elnöke és olimpiai bajnok elmondta, hogy Kajál továbbra is edz, és készen áll arra, hogy megszerezze a 13. Európa bajnoki témét. Ennél is fontosabb, hogy López visszavonulása után Kajálpót az olimpiai aranyérem egyik legesélyesebb jelöltjének tartják. A 2028-os Los Angeles olimpia lehet számára az utolsó esély. Rıza Kayaalp története nem csupán egy sportoló siker története, hanem a küzdelem, a kitartás és a becsület története is. 12 európai, 5 világbajnoki tímmel, 3 olimpiai éremmel, összesen 67 nemzetközi mezőnyben nyert éremmel, a török birkózás egyik legfényesebb csillaga. Ez a nagy bajnok, aki még a legsötétebb napjain sem adta fel, nem vesztette el az igazságba vetett bizalmát, és védelmezte 30 éves tiszta sportpályafutását, inspirációt jelent a fiatal sportolók számára. Talán 2028-ban Los Angelesben megnyeri azt az olimpiai aranyérmet, amely eddig mindig elkerülte. De már most elmondhatjuk, Rıza Kayaalp már most bajnok nem csak a szörnyegen, hanem az életben is. Világhírű török sportolók.

Keďže šalga tu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.